Sebergi aja mah kalau lembek jen berga putih nyuma balkon aja.